0: Occidentali Skarma, Francesco Gabbani u koll fil-program. Miriam Grazzi u Carmen Gristi, number one. Carmen Grazzi li l-Eksandra u anka t-farma kom imneku zveru. Number one, we are the world, grazzi.
1: Ozmin helu, kif ħallejt, xikultant nejt li tradejtni, arrabija.

Dejjem nistej taħli bonifent. Banana boat kien jisimha dik. Okay, sihbi.

Dab kienu Dr. Hawk blirika mill-isbaħ, If Not You. Tiftakru għam il-grupp Searchers kellum suċċess When You Walk in the Room?

Nisimaw il-grupp Electric Light Orchestra. Il-kanzonetta Hold On Tight. Taħodna l-1981.

minn kandant ċepi en ċepi. Kanzunetta Zero mill-album Body to Body. Joħodna s-sena 1980.